0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók! A mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti Önöket. Tegnap óriási sikerrel mutatta be két előadáson is a Bécsi Schwung Színház társulata az Arany Rózsa című mesejátékát Felsőőrben. Soha ennyien nem látták még egy időben az előadásukat, ami mind a néző gyerekeknek, mind a színészeknek felejthetetlen élmény volt. De mielőtt erről bővebben is szólnánk, elárulom, hogy holnap Bécsben egy egész napos gyermeknapi programmal készül az Amaped. Jöjjenek már is a részletek! Különleges élményben lehetett része azoknak, akik tegnap Felsőőrben megnézték a Schwung Bécsi Magyar Színház az Arany Rózsa című mesejátékát. A roma népmesei motívumokból építkező előadást a református gyülekezet dísztermében mutatták be két alkalommal is, összesen mintegy 170 gyermek előtt. A program az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, valamint az Obervárt Felsőri és Szigetindelvárt Őri-szigeti általános iskolák kétnyelvű osztályainak együttműködésében valósult meg. Maga az ötlet a Szigeti Általános Iskola szülői munkaközösségétől származott, árult el Verena Seidler Weber Katalin érdeklődésére.
2: Úgy kezdődött, hogy Andreával beszéltünk erről, hogy ezt lehetne csinálni, és akkor a másik szülői képviselővel, Zsuzsával végül is megterveztük ezt, meggondoltuk, hogy kipróbáljuk, megnézzük, hogy hogyan működik, és így egyébként egy elég jó együttműködés volt a többi iskolákkal is.
3: Mennyire lenne fontos, hogy ezt a szülők is látják, hogy ne csak az iskolába tanulja a gyerkőc ugye azt, ami a feladat, egy pár új szót, hanem a szabadidőben is élvezhessék azt a tudást, amit elsajátítanak, vagy a családban, vagy az iskolában.
2: Hát szerintem nagyon fontos lenne, mert egy kicsit most így lassacskán elveszíti itt a környék ezt a magyar identitást, és azt hiszem, hogy fontos lenne a nem magyarul beszélő szülőknek is, hogy lássák, hogy ez egy jó dolog, egy fontos dolog, hogy teljesen mindegy, hogy melyik nyelvet tanulok, ez mindig egy jó dolog, minél több nyelvet beszél valaki, ugye, annál jobb neki, és én szerintem ez emiatt nagyon fontos lenne, és amúgy is ugye azért van sok magyar itt, és azoknak is jó talán, hogyha látják, hogy itt azért van nekik is kulturális előadások, vagy lehetőség, ugye, ja, majd meglátjuk, hogy hogyan fogunk tovább működni.
1: Seidler Andrea a Központi Szövetség képviseletében elmondta, fontosnak tartják, hogy a bécsi magyar kulturális kezdeményezések Burgenlandba is eljussanak.
4: Büszkék vagyunk a Schwungra és arra, hogy a tagegyesületünk, és természetesen mindenféle formában próbáljuk őket segíteni, és a munkájukat nagyon próbáljuk segíteni, nagyon tetszik nekünk, amit csinálnak, tehát nagyon önfeláldozó munkát végeznek Bécsben, és természetesen sokkal jobb lenne, hogyha ezt nagyobb publikum is látná, ezeket a darabokat, és most arra gondoltam, hogy a burgenlandiakkal együttműködve, ugye én felsőőri vagyok tulajdonképpen, törekben Soproni, de Felsőőrben nőttem fel, és arra gondoltam, hogy itt van sok a magyar iskola, és sok a magyar gyerek, és meg lehetne próbálni ezzel az aranyrózsával, ami pont gyerekeknek szól, és így együttműködve az itteni szigeti iskolának az Eltenfarányával, ezt így létrehoztuk, és hát remélem, hogy lesz ennek folytatása, akár Felsőpolyán is be lehetne mutatni, mert ugye ott is van a Városházában például szerintem egy szép kis színpad, ahol el lehetne ezt játszani, tehát számtalan lehetőség van, és nagyon remélem, hogy ezen a szektoron jobban együttműködünk majd a vidéki társegyesületeinkkel.
1: Az Arany Rózsa rendezője Bajka Kinga Csengele számára is emlékezetes marad a felsőri fellépés.
5: Ez valami fantasztikus élmény volt, és ezt ki is akartam emelni, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, mint a szervezőknek, mint az óvónőknek, mint a tanároknak, hogy ilyen ügyesen megszervezték azt, hogy így a gyerekek egyszerre el tudtak jönni egy ilyen előadásra. A legeuforikus élményem, mert Bécsben nagyon nehezen hozzák el a szülők erre az előadásra a gyerekeket, nem tudom az okát, és nekem most volt az az élményem, hogy veszik a lapot a gyerekek, és hogy itt együtt élnek, és hogy minden.

0: Istenen kacagnak, és amikor ott van az a jelenet, hogy a leszabadítsa ki, akkor mindenki, hát ez amikor így, ez a visszajelzés nekem, vagy nekünk, hogy így hátul könyvelábad szemekkel, így úristen, hát ez mekkora fantasztikusság, és az az igazság, hogy tényleg nekem ez akkora élmény volt, hogy most így meg tudtuk mutatni, vagy hogy éreztem azt, hogy együtt tudunk élni a gyerekekkel. Minden felkérés nekünk egy csoda, hogy így eljöhetünk, és egy más környezetbe játszhatunk. Ez mindig nagyon hálásak vagyunk.
1: Te mikor jött részedről ez a kívánság, hogy te rendezni is szeretnél, és ráadásul gyerekeknek?
0: Hát nekem a mese az mindig a szívem csücske volt, és ugye a kicsisunggal nagyon sokat rendezek gyerekeket, és akkor így valahogy így jött egy ötlet, hogy én most a felnőtteknél is kipróbálnám a rendezést, és kaptam, amit meg kell említsek, ez a rózsa, ez valódi arany. Kaptam egy svunk társamtól, mert ő is kapta ajándékba, és mondta, hogy hát ez valamire biztos jó lesz. És így jött az ötlet, és nekem valahogy a roma népnek a habitusa, a mesé, az nekem nagyon-nagyon tetszett, és hogyha már aranyrózsa, akkor jött az ötlet, hogy akkor legyen ebből egy ilyen darab.
1: Azt hiszem roma, de a magyar is, tehát ezek a népmesek, ez a népmese világ, ez ilyen kifogyhatatlan forrás szerintem.
0: Persze, hát igen, mindegyiknek megvan ugye a sajátos motiva, mindenben benne van a három, mindenben benne van az, hogy a jó legény, aki szegény, de olyan vidámsággal, vagy olyan nyitottsággal van a világ fele, hogy minden megoldódik körülötte, és ez szerintem egy olyan pozitív dolog a gyerekeknek, hogy bízni kell abba, hogyha valami akadály van, akkor teljes szívvel kinyitni a szíved, boldogan, vidáman, ha még nehéz is, menni tovább, mert mindig megoldódik valahogy, és ezek a motivumok minden népmesében benne vannak, ebbe is benne vannak, hogy nyitottan menni, megtalálja a szerelmét, minden úgy alakul, ahogy ő szeretné, miközben minden akadályok vannak, és mindenből csak a jót szeretné kihozni, de nem mindig úgy sülhet, de a vége az persze mindig a happy end.
2: A közelgő gyermeknaphoz is kapcsolódóan családi napot szervez az Amapet holnap Beachben. A gyermekeknek szóló színes programok mellett az esemény betekintést nyújt a 9 helyszínen működő csoport munkájába, és lehetőséget kínál az érdeklődőknek az új tanévi beiratkozásra is. Különleges programok között szerepel egy az Amapedről szóló kisfilm levetítése, a megújult honlap és a Benedek Elek munkatankönyv bemutatása is. Hogy pontosan mi vár a holnapi rendezvényen a gyerekekre, abban most Mencsik Szilvia, az Amaped elnöke avat be bennünket.
3: Elég sok újdonság is várja az érdeklődőket, akik el fognak látogatni 30-án, tehát a holnapi szombati napon az Amapedbe. Hát ugye a hagyományos programunkon Fodoros, hogy a kolléganőm mindig egy másik ringatós kollégát hív meg, hogy együtt tudják a gyerekeket ringatni, szórakoztatni. Így lesz ez holnap is, és mégpedig 10 órakor várjuk a 0-3 éves korú gyerekeket. Utána lenne egy ringató program, ami már az óvodásoknak szól, és itt már az Amapednek az óvodás csapata is részt fog venni ezen a 11 órakor kezdődő rendezvényen. Többféle újdonság is várja majd azokat, akik eljönnek hozzánk. Az egyik ilyen, hogy elkészült egy nagyon aranyos kis film, ami az Amapedről szól, az Amaped csoportjairól, hogy hol milyen munka folyik, ezt szeretnénk levetíteni. És meg is ragadjuk az alkalmat, hogy aki már tudja, hogy szeptemberben melyik csoportunkhoz szeretne csatlakozni, az a beiratkozással is élhet és megteheti.
2: A programismertetésben, ahogy láttam, nem csak, hogy dönthetnek itt a szülők a beiratkozásról, hanem meg is ismerkedhetnek és személyesen találkozhatnak a pedagógusokkal is.
3: Így van, minden pedagógusunkat is beinvitáltuk erre a rendezvényre, hogy lehetőleg akinek kérdése van, az találkozhasson személyesen is a már ismert pedagógussal, és tudjon egy kicsit szabadon beszélgetni, illetve, hogy akik még nem ismerik a pedagógusainkat, azok megtehessék, hogy találkoznak velük. Úgy, hogy a csemeték is azért jól érezzék magunkat, különböző kézműves foglalkozásokkal, úgynevezett állomásokkal várjuk azokat a gyermekeket, akik elkísérik a szüleiket, vagy mondhatnám fordítva, hogy várjuk a gyerekeket, akiket elkísérnek a szülei, és hát rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy már második kiadását éri meg a Benedek Elek munkatankönyvünk, aminek egy nagyon-nagyon szép grafikai változatát készítettük el, ez teljes mértékben megújult, és ez is Fodorossi kolléganőm kezemunkáját dicséri, és hát van egy harmadik bemutatnivalónk is, és ez pedig nem más, mint a honlapunk, amit küzdelmes úton módon sikerült megújítani, még van rajta munka, de úgy érzem, hogy megmutatja azt, hogy egy szemléletváltást alakult ki, és szeretnénk minél több embert ezen a módon is elérni, hogy minél jobban tudjunk kapcsolatot tartani a szülőkkel, a bécsi magyarsággal, vagy a Bécs környékén élő magyarokkal.
2: Tehát minden információ elérhető lesz majd az AmaPed megújult honlapján is, amit tudni kell, vagy tudni érdemes. Viszont ha már ugye ez a nap éppen ezen a hétvégén van, az AmaPed családi napja, amikor ugye gyereknap is van, akkor azért tényleg minden a gyerekekről szól ezen a napon is az AmaPednél, és hát még van egy program, amit érdemes kiemelni, már csak azért is, mert szerintem nem csak nekem egyfajta újdonság vagy érdekesség.
3: Igen, a számunkra is egy nagyon kedves vendéget várunk. Csernik Szendé székely mesélőt hívtuk meg, aki nagy örömmel fogadta el a meghívásunkat. A bábi játéknak egy különleges változata, mégpedig lábbábokkal fog szórakoztatni a közönséget. Erről lehet majd képeket is látni a honlapon is. És én csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon népszerű ez az előadás, és hát most örültünk neki, hogy éppen gyermeknapon sikerült az ő előadását vendégül látni, és egy különleges ember egyébként ő maga is, úgyhogy bízom benne, hogy ez a gyerekeknek egy vonzó és színes befejezése lesz a gyermeknapnak. Ennek az időpontja az 17 óra.
4: Nemzetközi hírek.
2: Körülbelül 3 héttel az új magyar kormány beiktatása után ma az EU bejelentette, hogy felszabadítja a Magyarország számára befagyasztott több mint 16 milliárd eurós pénzügyi forrásokat. Magyar Péter, magyar kormányfő kétnapos tárgyalás sorozaton vesz részt Brüsszelben, amin az egyik legfontosabb napirendi pont az uniós támogatások kérdése volt. A 16,4 milliárd euró, ami mintegy 6000 milliárd forint, a magyar költségvetés 16%-ával egyezik meg.
4: Sport.
2: A magyar Sipos Lilla lett az Admirál női Bundesliga szezon legjobb játékosa. A 33 éves határ, aki az FC Südburgenland csapatában játszik, és nyáron a Sturm Grazhoz igazol, 68 ponttal nyerte el a címet. Nemrég Sebestyén Áron járt az FC Südburgenland csapatánál, és készített televíziós riportot, amelyben Sipos Lilla is megszólal. Az adást június 5-én láthatják majd a Vír 6 nyelvű magazin műsorunkban az ORF 2-es csatornáján.
4: Időjárás.
2: Éjszaka nagyrészt csillagos égbolt várható, a hőmérséklet 16 és 9 fok közé csökken. Holnap szombaton is nagyon meleg lesz, a napsütést azonban időnként felhőfoltok szakítják meg, délután pedig elszórt esőzések és zivatarok is előfordulhatnak. Különösen Észak- és Közép-Burgenlandban élénk vagy erős nyugati szél fúj, zivatarok esetén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 26 és 30 fok között lesz. Ezzel mára adásunk a végére ér, de holnap is várom Önöket a magyar nyelvű hírműsorunkkal. Szép estét, a viszonthallásra, Bányi Krisztóf.